Nézd a foltos sziklaparton, a hab csillogó fürtökben elomlik. Te is énekelj, csengő